0: Bitagjó Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotást, minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket,

Szeretnél? Akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni. És betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Vigyelem, vigyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Bastián Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is,

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xille.

0: Beton Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

there's a place I want to take you.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Vitamin Rádiót.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know.
6: Started right, you know what I'm saying? CC Cash coming at you, 1998.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Hello, bello! Kellemes délután mindenkinek! Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak, a haveroknak, és mindenkit, akit láttok éppen, kapcsolják be a Bitangyó rádiót. Kérem szépen, indul a Lazulási című műsor velem, Szillel. Várok mindenkit a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com.

your attention, please. It's time for the final countdown.

0: Jazz o Beton Jó Rádió.
1: Hey-ho, hallihó, kellemes, szép délutánt kívánok minden kedves Bütangi Rádió hallgatónak. Üdvözlöm a külső hallgatókat, és üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. 2026. augusztus 18-a van, Ilona névnapja. Minden kedves Ilonának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog születésnapot kívánok. Van nekünk egy csetünk, ami úgy szól, hogy bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Ide várok nagyon sok embert a mai napon is. Gyertek, gyertek, várok mindenkit. És ugye itt van kedves Kata, Csámpás Rozi, Bubu 81 és a két robotunk, R2D2 és Bobby. Kellemes lazulást nektek mindannyiótoknak. És ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, ahol online 43-an vannak a társalgóba. Itt van kedves Iron Ella, Little Evil Devil, Red Jokes, Ashley Skins, aztán Crazy Girl, Hurka, Jocó, Margitka, Pera, Párduc, Rolin 40, Szila, Hello Bellóka, aztán Meli, és itt csak egy Luisa is itt van, hát nagy puszi nektek, Mikado, és még sokan mások. Mindenkinek kellemes lazulást kívánok. Ugye-ugye elérkezett ez a mai nap is, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal, úgyhogy hajrá, hajrá, aztán ha ugye-ugye, redzonechat.hu oldal, közben eszembe jutott. Bizony, Kata, hé, ezek a nevek, igen, a Heaven-en is vagyok, a Heaven Face-en is vannak emberek, és hát remélem, hogy átkúsznak hozzánk is ide a Bitangyó Rádió chatfalára egy röpke percre, vagy pár pillanatra. Na de, csapjunk is a lecsóba, mit szóltok hozzá? Eljött az az idő, hogy szinte új zenéket hozzak nektek, kedves hallgatók, Lady Gaga, Sia és Disturbed, Victory Song, aztán Leonidas, Stunborn. Figyelj, fülej!

Hey-ho, halli-ho, üdvözlöm azokat, akik éppen most csatlakoztak a műsoromhoz. Ez itt a lazulási... mi ez? Úristen, hát mi van ide kiírva, kérem szépen? Lazulási mulatos műsor. Hát ez nem mulatos, ez csak sima lazulás. Itt olvasom a műsort, hát nagyon el lett írva. Na de hát van ez így, lazulunk mi mulatos nélkül is most a mai napon. Ez azért van, mert múltkor mulatos nyomtam. Szóval, hát én 18 óráig szórakoztatlak benneteket, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a zenei káosz, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party. Tartsatok velünk, hiszen este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. És bizony kitartást kívánok azoknak, akik éppen mennek dolgozdába, vagy éppen már dolgoznak, vagy épp jönnek hazafele, ugye? Van nekem egy Redjox barátom, és az ő egyik zenét hoztam el. A dal címe Amorph, aztán érkezik egy bársonyos hangú fiatalember, Lose Control, Tiesto Extend Mixben, Teddy Swims. Figyelj, fülej!

Hamarosan érkezik egy hölgyemény, ugye? Barbara Streisand, Woman in Love. Figyelj, fülej!

Hello, hallihó, hello, bello! Hát kérem szépen, megérkezett kedves Sava is a Bitangyó Rádió csetfalára. Aztán megérkezett kedves Jerikó is, nagy puszi neked is. Hát aztán közben itt a dinnyéről beszélgetünk. Igen, én is ma felvágtam egy dinnyét. Igaz, nem volt olyan nagy dinnye, de már az íze se volt olyan sajnos, amilyennek kellett volna lennie. Olyan íztelen, nincs íze, nem édes. Szóval az állaga jó, de hát majd elvásik. Még jó, hogy picikét vettem, úgyhogy ilyen a történet. Lassan már belepisil a lőrinc, úgyhogy nem szabad megvenni, főleg ha nem tudjátok meglékeltetni a piacon. Hát én sajnos nem voltam piacon, úgyhogy nem ott vettem. Boltba meg nem lékelik meg, ugye? Hát ilyen ez a történet. Remélem mindenki azért jól van most már, ugye? Hát vigyorogva mondhatom, hogy most már, mert hogy, ugye? 22-24 fok van, és tegnap esett az eső, végre este szakadt az eső, legalábbis itt Kőbányán. Úgyhogy örül szerintem mindenki, és én úgy hallottam, hogy Kaposváron is, mert ugye az én anyukám kaposvári, és jelezte ma nekem, hogy szakadt az eső, úgyhogy országszerte szerintem nagy eső volt, vagy ha nem is nagy, de volt, és lehűlt végre a levegő. Végre kapunk levegőt, ugye? Ugye? Hát kérem szépen, jön egy Afro House Remix 2026-os Portfolio Fesztiválról, Marina Rocco Granata, figyelj, fülej, érkezik majd Barabere, Latino Tribal Dance, Club Hits, hát figyelj, jó lesz.

Party. Music Party. Minden héten. Kézivel Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. A

0: Music Party minden héten itt, a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kucskazó.
1: Hejhó, hallihó, üdvözöllek kedves Nefertiti! Kellemes lazulást kívánok neked is, és azoknak is, akik épp bekapcsolódtak a műsorba, mert ez a lazulási velem Sziller, egészen 18 óráig vagyok veletek. Órától 20 óráig érkezik kedves Roni kollégám, és a Zenei Káosz című műsora. 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party, tehát egészen este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Ami a zenéket illeti, jön érkezik Tiesto, In My Memory, DJ Vegas remixe, aztán Bella Ciao is, ugye? És jön a professzor is, Epic Dark stílusban, techno stílusban, úgyhogy csapjunk megint a lecsóba.

0: Jó hosszú volt, de én élveztem minden percét, remélem ti is, kedves hallgatók, és bizony-bizony már csak egy óra van veletek sajnos, de ne felejtjétek el, holnap is érkezek 16 órától, egy picit retrózni fogunk szokásos módon, ugye, aztán majd érkezek pénteken is 16 órától, aztán mindjárt itt a hétvége, ugye, olyan gyorsan mennek a napok, hogy csodálatos, nem sokára szeptember, de tényleg, szóval hát nem tudom ki mit tervez 20-ára, de egy kis műsor ajánlót be fogok nektek most konferálni, mert hogy itt Kőbányán, augusztus 20-án este, bizony, jön Deák Bill Gyula, és ő fog koncertet tartani, a részvétel ingyenes, gyertek, várunk mindenkit, főleg a kőbányaiakat, és valószínűleg engem is megtalálhattok majd, valahol esetleg csápolni, vagy éppen ott a közelben, úgyhogy 20-án Deák Bill koncert Kőbányán, az Óhegy Parkban. Carlos Santana érkezik, Tribal Afro House Remix 2025-ből, aztán jön Tik-Tik-Tak, Afro Tribal Drop, Carapicho, figyelj, fülej!
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues from the refugee camp, Maria.

Akkor el is mondom nektek, kedves hallgatók, holnaptól, reggel 8 órától 10 óráig, holnap az a szerdán és csütörtökön is, érkezik Jetski, a szokásos, gondolom, reggeli kávés műsorával, úgyhogy holnaptól, reggel 8-tól 10-ig, Best Café.

Tehát holnap 8-tól 10 óráig érkezik Jetski reggeli műsorával, ne feledjétek el, és holnap után is, csütörtökön is, úgyhogy figyelj, fülej majd reggel.

Érkezik Chris Templeton, Pink és Teddy Swims, közös zenéjük, bizony, méghozzá Weird Whiskey Knopf My Name, 2025-ös zene, aztán DJ Michael Weirgen, figyelj, fülelj!

Hello, Halihó, hello, bello, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsorba. Ez itt a Lazulási Lazulunk 1500-a. Hát még itt vagyok veletek 18 óráig, aztán érkezik a Ron és a Zenei Káosz című műsora, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party. Úgyhogy tartsatok a fiúkkal majd este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, és a holnapi napon reggel 8-tól 10 óráig érkezik kedves Jetski kollégánk. Bizony már rég volt itt az ideje, már nagyon rég hallottalak téged is, úgyhogy hiányoztál, megmondom őszintén, a hangod persze. Úgyhogy nagyon várunk holnap, kedves Jetski, a műsoroddal. Ami a zenéket illeti, érkezik egy igazi diva, ő Madonna, Forbidden Love, aztán Kéri Mária is, ugye? Mária Kéri. Mi áll? Figyelj, fülelj!

Szóval holnap reggel 8 órától 10 óráig újra gőzülök a Best Café Jetskivel, és csütörtökön is 8-tól 10 óráig reggel füleljetek majd.

mellé egy nagy puszi. Neked érkezik Axia Wolves című original mix itt a Bütangyó Rádióban.

Little Lion nagy puszin neked is. Remélem jól vagy, és jól érzed magad. Nagy puszi neked. Köszönöm szépen. Na kérem, ami most jön, az még nem volt, ugye? Aerosmith jön, Dream On, egy Newman bootlegben, figyelj, fülej.

Tündinek is nagy puszi, kellemes grillezést nektek, jó étvágyat a vacsihoz, és mindenkinek, aki éppen most vacsorázik, jó étvágyat kívánok nektek. Hamarosan érkezik Roni és a zenei káosz 18 órától 20 óráig, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party.

bizony forró dolog ez a zene. Monolix és Victor Newman bootlegét hallhatták. A kedves hallgatók, jön érkezik Queen, Radio Gaga.

Nem fogjátok megúszni Nirvana nélkül érkezik Nirvana. Smells Like Teen Spirit, Dirty Disco bootlegben.

Bizony, bizony, én ezzel a zenével szeretnék tőletek elbúcsúzni, mert nem egy perc ez zene, úgyhogy ne menjetek sehova, érkezik Roni és a Zenei Káosz műsora, tartsatok velünk, aztán 20 órától 22 óráig Kéz és a Music Party, jönnek a fiúk, kérem szépen, maradjatok, tartsatok velünk, én Szil voltam, holnap érkezek én is, de előttem majd érkezik Jetski, reggel 8 órától 10 óráig, Best Café című műsorával, vár mindenki sok szeretettel, én meg majd 16 órától várok mindenki sok szeretettel, egy kis retro partira. Hello, Bello, Szil voltam!

Szép estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Augusztus 18, kedd van 18 óra, múlt 1 perccel magyar idő szerint, mikrofon mögött, végre újból Ronit halljátok. Egy hét kihagyás után, remélem készen álltok. Ki a korpát, nem marad csak a gyönyörű haj. És akkor mindenek előtt köszönjük meg Szilnek az elmúlt két óra fergeteges adását. További jó pihenés nektek. Mi meg lássuk gyorsan, ki van itt ma este velünk. A Bitangyó Rádió chat van, itt van velünk Suncorgó, Pista 67, Nefertiti, Kata, Csámpás Rózi, Bubu 81, két kedves műsorvezető kollégánk, Little Lion Jetski, na meg a két állandó robotunk, R2D2, meg a majdnem minden tudó AI Bobby. Most nem tudom, mennyire közel van Bobby Ewinghoz, mert az is kicsit okos volt. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak a heavenface.com csetesek. Köztük, ha minden igaz, itt van Aktív Csaj, Little Evil Devil, Ironella, meg mások. És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Na, Nefertiti igazából csak csütörtökön fogja rázni. Hát én azért nagyon remélem, hogy nem az áramot fogod megfogni. Na és akkor remélem készen álltok. Isten hozott a dzsungelben. Lesznek itt ma este szörnyek, kígyók, hölgyek. Na jó, még elegánsan felöltözött férfiak is. De mindenek előtt lesz sok hajrázás.

Öpatok a Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, és közben megérkezett Maskor 67 is. Nagy puszi neked! Nagy puszi, na jó, puszit nem, de pacsit azért küldünk Joe papának is. Puszit azt küldjön más. És ahogy ígértem, ez itt a dzsungel. Egy kis szörny is csatlakozik hozzánk.

Ego Shinedown és a Monsters, itt a Bitang Jó Rádióban. És igen, igen, jól tudom, arról volt szó, hogy ma káosz lesz. Hát így is lesz káosz, nem kell aggódni. Mert bizony-bizony jön Hailstorm és a Mayhem.

Hellstorm és a Mayhem, vagyis Káosz! Rúgjunk ki a hámból! Megyünk tovább! Nem mással, mint a Rammsteinnal! Egy klasszikus Duhast! De mely nekem ez a Deutsch?

Ők voltak a Rammstein és a Du Hast. Bizonyos, ők németek, úgyhogy deutschal énekeltek. Amúgy itt nem kell félni, sokszor én is utánok énekelek. Nem tudom, hogy mit énekelek, de ez nagyon megy nekem. Megyünk tovább. Egy olyan banda, aki, hát, Romániából vannak, de magyarul énekelnek. Ők nem más, mint a Forest Street. Ilyen az élet.

Tudom Little Lion, 4-es Street, de én szeretem ezt a Forest Street. Tudom, ha találkoznék velük, lehet, hogy kapnék a fejemre, de hát ez van. Múltkor voltak, sajnos kihagytam őket, bár 2 év, azt hiszem, hogy 3 éve voltam a 4-es Street koncerten. Igaz, eredetileg ki is volt. Ők csak a front énekes, front előttük énekeltek.

Na, majd eszembe jut. Azaz előzenekar voltak, itt Debrecenben.

megvan, Kovász ki meg Omega. Ők voltak Debrecenben, a Phoenix csarnokban, és a 4-es Street volt az előzenekar.

Tehát ők voltak a 4-es Street. Ilyen az élet. Mi meg haladunk tovább, egy kicsit mondjuk úgy, hogy retrozni fogunk. Először is jön nem más, mint Judas Priest. És hát bizony-bizony azt mondják, hogy akkor illegális valami, hogyha ott vannak a rendőrök, ha nincsenek ottan, akkor minden legális. Kivéve, ha kamerák vannak, már ha vannak, akkor lényegtelenül vannak-e vagy sem.

Hát sajnos Bubu 81 nem fog összejönni, még azon vagyok, tűnődöm, hogy valahogy meg kéne odaadni, legalább a 80-as évek diszkójára elmenni. Meg majd év végén, ha nem rosszul emlékszem, ha jól emlékszem, akkor decemberben lesz Bryan Adams. Hát igen, mi is vasárnap jöttünk haza Szabiról.

Judas Priest is a breaking the law. Hű, gyorsan akartam mondani, hogy valamit gyorsan el is szaladt. Na lényegtelen, megyünk tovább. Jön System of a Dawn. És a közismert Chop Sway. Bubuk ki fog énekelni. Én biztos nem.

System of Dawn és a Chop Suey. Hát kérlek szépen, én is fogok hétvégén menni koncertre. Itt Nagyváradon lesz az egyik ismerősönnek, van egy bandája, a Feel No Stress. Menjünk, megnézzük őket. És akkor mi haladunk tovább. Ha már szóba jött a 80-as évek diszkója, az egyik fellépő nem más, mint a Ricky Poveri. Jöjjön akkor Tommy Johansson feldolgozásában Sara, perché ti amo?

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Valastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. Eurodance Mania.

0: 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

És egy kis műsorezzetes után visszatérünk. Újból hajrázás. Jön Papa Roach. Természetesen Last Resort.

Ott akkor Papa Roach, na meg a Last Resort. És akkor, hogy a hölgyek nem mondják, hogy hanyagolom őket, küldök nektek egy puszit! Hogy mit csináltok vele? Hallgatjátok!

0: Ők voltak a Kiss és a Lick It Up. Megyünk is tovább. Hát igen, kicsit retrósra sikerült a mai adás, de kit érdekel? Engem nem, szerintem egy jobbnál jobb dolog. Bár a Limp Bizkit még nem retrónak számít, majd nem sokára. Addig is jöjjön Rollin!
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

Limp Bizkit és a Rollin itt a Bitangyó Rádióban. Ez itt a Hajrázás. És ha már Rollin, és akkor ugye az autókról volt szó, meg persze a nőkről, csajokról. Hát igen, tudjuk, hogy a puccos autók vonzák a csajokat. Akkor jön nem más, mint Mötley Crüe. Vagy Crüe, vagy mit tudom én. Na meg a hölgyek.

0: Mötley Crüe, ez volt a Girls, Girls, Girls itt a Bitangio Rádióban. Na és akkor már hölgyek, hölgyek, hölgyek. A férfiak szeretik, amikor hölgyek lefele mennek. Ha jó mindében vannak, akkor felfel a lépcsőkön. És ne hozzátok a szátokat. Tudom jól, hogy ti is így gondoljátok, tehát hagyjátok a melléktumát. Szóval, ahogy mondtam, ha miniben felfele a lépcsőn, vagy akár lefele.
1: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

Ők voltak az Aerosmith, na meg a Love in an Elevator, vagyis szerelem egy felbudóban. Megmozdul a fantázia. Míg ami érdekes lenne, mondjuk szerelem a repülőn, viszont az, hogy repülőre felkerüljön az ember, át kell menjen a reptéren.

Egy kis Powered Music Rock Remix, ez volt Korda György, de meg a Reptér. Maskura, figyeltél? Remélem. Little Lion kérdezi, hogy hallottad, hogy mi szól. Na és akkor, ha már volt szerelem a felvonóban, volt szerelem a felhők fölött, hát igen, igen, egyszer-egyszer bejön az is, hogy épp nem jönnek össze a dolgok. Jöjjön akkor nem más, mint Bon Jovi. You Give Love a Bad Name.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name itt a Bitangyó Rádióban. Ez a hajrázás. És ahogy ígértem, voltak szörnyek, bár szörnyek még jönni fognak, még ott a kígyó, amit ígértem, voltak már a hölgyek. És ígértem, hogy lesznek úgy elegánsan felöltözött férfiak. Ők nem más, mint a ZZ Top és a Sharp Dressed Man.

Ők voltak a ZZ Top és a Sharp Dressed Man. Pörgessük egy kicsit fel a dolgokat, nem mintha annyira nyugisak lettek volna. Jöjjön apokaliptika! End of me.

E voltok az Apokaliptika és az End of Me. És akkor, ahogy ígértem, kígyó. Pontosabban egy kicsit elmegyünk a norvég mitológiába. Jönnek a valkűrök. Főnix. Na meg a kígyó ölelése.

Volt a Phoenix Valkyries, The Serpent's Embrace, itt a Bitangyó Rádióban. És akkor maradjunk még mindig a... mitológia, bár nem annyira mitológia, mert bizony-bizony királyok voltak, nem csak a mitológiában. Jön Avenged Sevenfold, és üdvözlet a királynak!

0: Műsor előzetes következik.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL.

0: Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: Bizony, bizony, 20 órától innozátok, nem más, mint Kézi, aki meg is jelent a Bitangyó Rádió chat falára. Szép estét neked, jó szórakozást, jó készülődést! És akkor mi maradunk még mindig egy kicsit a mitológiánál, mert bizony-bizony a Skorpió király már a mitológiához tartozik. Egyiptomi, ha nem tévedek. Jöjjön Godsmack! És a Skorpió királyból az egyik dal, ez nem más, mint az I Stand Alone.

Godsmack, I Stand Alone, a Scorpio Király című filmből. Maradjunk még egy dal erejéig a filmeknél. Most egy feldolgozás fog jönni. Jöjjenek a veszélyes kölykök!

Ők voltak a State of Mine és a Gangsta's Paradise Go Heavy Metal. Ígértem szörnyet ma, voltak és még lesznek. És ne felejtsétek, kevesebb mint negyed óra és jön hozzátok Kézi, indítja a Music Party-t. Jöjjön akkor Skillet és a Monster.

Skelet és a Monster, és hogy elnézem, ma kicsit keveset jutott a mikrofon a hölgyekhez. Na ja, a műsor végre egy kicsit javítunk ezen. Jöjjön Nightwish, na meg az Ement.

Nightwish és az Amaranth, és lassan-lassan lejár a műsoridőm, és még mielőtt elköszönök tőletek, még egy dalt hozok nektek, ők nem más, mint Within Temptation, na meg The Reckoning.

Ők voltak a Within Temptation és a Reckoning, ez pedig a Rammstein és az Ágyő. Itt az ideje. Itt az ideje, hogy átadja a mikrofon nem másnak, mint Kézinek indítja a Music Partyt. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. A Bitongi a rádió chat falán még bír a szusszal suncorgó Szerint Salamander, aki épp most érkezett meg. Nefertiti, Moskola 67, Kata, Csámpás, Rózi, Bubu 81, Kézi a következő két óra műsorvezetője, na meg a két állandó robotunk, Artu, Ditu és Bobby. Itt vannak még mindazok, akik a porbolletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak evoface.com csetesek, köztük Little Evil Devil, Ironella, talán még vannak egy páran, csak egy kicsit szégyelősek. Na meg persze itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Velem legközelebb jövő kedden, 18-tól 20 óráig. Összekeverem a dolgokat, lesz itt káosz, lesz itt fejetlenség. Addig is mindenkinek további jó szórakozást kívánok a Bitangyó Rádióval, és ahogy mondtam, jön hozzátok nem más, mint Kézi. Sziasztok, sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó

0: házigazda, Casey, Kucska Zoltán.
1: Hát én akkor minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak kellemes és szép estét kívánok. A cseten lévőknek, szintén Suncorgónak, Szerint Szalamandernek, Nefertitinek, Maskurának, Katának, Csámpás Rozinak, Bubunak és Roni kollégámnak. Hát kedd este 8-at ütött az óra, ez pedig nem jelent más, mint hogy megnyitja a kapuit a mai Music Party itt a Bitangyó rádióban. Jönnek sorban a 80-as, 90-es évek a legnagyobb retro himnuszai és a mai kedvencek természetesen, és ez mind vadonat új köntösben fog majd feldolgozva lenni. Játszom az újabbnál újabb remixeket és feldolgozásokat itt a Music Partyban, ahogyan tettem ezt eddig is, nosztalgia vadonatúj felfogásban. Itt a Bitangyó Rádióban. A szlogenünk pedig most is a megszokott, sok minden más is lesz itt majd a műsorban, ami ennek vagy éppen annak látszik. Roni kollégámnak köszönjük a két óra szuper muzsikáit és a jó hangulatot, és hát ahogy hallottátok, jövő kedden újra belátogat hozzánk Roni, egészen 20 óráig, majd 18 órától 20 óráig megint csak egy káosszal. Öveket kérem bekapcsolni, füleseket pedig ne felejtsétek el beízítani. A nevem Kézi Kocska Zoltán, tartsatok velem ma este is, indul a menet, kellemes kikapcsolódást kívánok!

0: És hát 2026-os muzsikával kezdem, és 2026-os muzsikák jönnek egészen 22 óráig is. A dal címe Bounce, és az előadó pedig az OBTV. Egy 90-es évekbeli muzsika 26-os feldolgozásban, a folytatásban másodikként itt a Music Partyban.
1: Ez a Music Party.

Van egy érkezőnk is a csetre, ő Zen, hát üdvözöllek és jó szórakozást kívánok, köszönöm, hogy itt vagy. Africa Bambaataa, feel the vibe.

0: Feel the Wives, Afrika Bambaataa a Music Partyban. Az én nevem Kézikocska Zoltán, a következőkben pedig küldenék egy dalt a chatre azoknak, akik itt vannak velem. És ez pedig egy érdekes feldolgozásban, egy Megamixben lesz majd egy pár Sabrina dal, és ez 2026-os természetesen majd. Hát akkor szóljon a chatre a következő dal.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió.

Ez volt egy Sabrina Megamix, egy rövidebb fajta. És ezt pedig a cseteseknek küldtem. A következő dal pedig akkor szóljon a külső hallgatóknak. Egy rég elfeledett Sissy Kecs dal új köntösben következik majd, itt a Music Partyban. Bitangyó Rádió.

Ez, hölgyeim és uraim, CC Kelcsi és a Live is Eternity. Következő érkezőnk a csetre pedig, kedves B. Katka. Hát sok puszi neked és üdvözöllek, jó szórakozást, ha maradnál. És örülök, hogy itt vagy.

Hát az volt egy elfeledett dal CC Catch-től feldolgozva, Live is Eternity. Amivel folytatjuk, az már 90-es évek, és Doc

Szeretnék nektek felolvasni valamit, amelyet nem régen írt nekem Maskura, kb. 5 perce. Na kérem szépen, hát Maskura írta nekem privátba, hogy tudom, nincs kívánságműsor, de szeretnék kérni Joe papának egy nótát a 35. házassági évfordulónkra. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, a zenét rád bízom, ha lehet, ha nem, akkor is megértem. Hát, kedves Maskura, akkor a következő dal szóljon nektek, nem csak Joe papának, hanem mindkettőtöknek a 35. házassági évfordulótokra, és én is küldöm ezt szeretettel. Úgyhogy fogadjátok ezt szeretettel.

0: Nos hát én szeretnék kívánni még legalább kétszer ennyit kedves Joe-nak és kedves Maskurának. Végleg a szívügyem maradtál.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magad.

Francesco Bontepi, aka Lee Monroe. Na, így sem hallottam még ezt a dalt.

És hát a következőkben is érdekesebbnél érdekesebb feldolgozások jönnek, például a következő is. Na csak megveregetem a saját vállamat, mert ilyen dalokat nem nagyon hallatok sehol.

És igen, van egy érkezőnk a csetre, ha bár csak 5 percig. Mert hát ennyit engedélyezek neked, Hava, ugye? Hát üdvözöllek és jó szórakozást, ha maradnál 5 percig. Köszönöm szépen. És akkor jöjjön egy érdekesebbnél érdekesebb dal a következőkben is. Hey guys! Get ready!

0: if you want to go, you'll spend. We're going to London and New York City.
1: És úgy látom, hogy csökkentett teljesítményű jó estétben jött, ott volt Attila is. Itt van a cseten, tehát csökkentett módban. És amíg el nem felejtem, akkor beszeretném hát promotálni, hogy Attila majd pénteken fog jönni. Szerintem 8 órától. Azután pedig majd vasárnap.

Tehát úgy látom, hogy Attila túl akar licitálni. Hát sok sikert kívánok neked! MC Michael G and the DJs One és a Holiday Rap. A következőkben pedig egy nagyon nagy kedvencem, amely már legalább 100 verzióban megvan nekem, de lehet, hogy többen is.

A cseten pedig itt van velem Zen Sunszorgó szerint Szalamender Nefertiti Maskurakat, a Hava Csámpás Rozi Békatka és Wolfi, valamint Roni. Úszóra 33-as perc van, már fél óra utánunk is van a műsorból. Az én nevem Kézikocska Zoltán, a Music Party pedig folytatódik egy nagyon érdekes dallal megint csak, és nagyon is ismert. Wolfi, pedig szeretnél, ugye? Megvan adva a lehetőség. És ahogy látom, Kata pedig drukkol neked. Édes Istenem, Bubut kihagytam. Hát Bubu, most kétszer foglak beolvasni. Bubu, és Bubu, és Bubuné. Ez már három.

Hát ebben a dalban ezt a bekiabálást szeretem a legjobban. Bizisten meg fogom tanulni kívülről. Hát hölgyeim és uraim, ez volt Szessi, és ez volt az Ecuador.

Amivel folytatom, az egy érdekes dal lesz, egy elfeledett dal. Hát egy picit nosztalgiázom, ahogy Pinocchio is szokta minden műsorában. Én csak néha természetesen. Hát akkoriban, mikor mi diszkózgattunk, akkor a Genghis Khan volt egy nagyon-nagyon felkapott sláger. És mellette volt még egy, ami ezután következik.

0: ez volt a Strogoff Ensemble és a Russian Disco.
1: Ez a Music Party. Music Party. Music Party. Hey. Ooh, la, la, la, la, la, la, la. Habibi.
2: Every time you pass me by.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.

Bocsi János, nem láttam. Úgyhogy üdvözöllek, szia még egyszer. Opa, come dance with me. Hát ennek a dalnak az előadója a Sonic Music. Egyszerű címe van a dalnak. La la la.

0: Ez a Music Party, az én nevem Kézikocska Zoltán, 20 óra 49 perc van. A háttérben pedig a Sweet Harmony és a The Beloved. Igen, Liza, lesz Italo Disco is. Italo Disco retrósan, na az meg milyen kedves, Liza.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
0: Na Jefferson Airplane és a Somebody to Love. A következő érkező pedig kedves Bíborka. Ez is egy ismerős dal. Bíborkának pedig jó szórakozást és sok puszi!

0: Na figyelem, a cigány meglátogatja a barátját, akinek nagy háza és gyönyörű felesége van, a kertben pedig egy óriási teniszpálya komplexum, ahol ott teniszezik Navratilova és Steffi Graf. Kérdezi is a házigazdát.
1: Hát gazdi, ha hogy lehet ez? Ha lemettem a patakhoz, aztán kifogtam a szárnyhalat, és kívántam tőle hármat. Hát nem lehetne nekem is kívánni? Hát már hogy le lehetne?
0: Gazi megmutatja, hol fogta ki az aranyhalat, a cigány is kifogja. Kívánhatsz hármat, ha visszadobsz, mondja neki a hal.
1: Ha legyen szép nagy házam, de nagyobb, mint a kasié,
0: kezdi a cigány.
1: Ha legyen szép az asszony, de szebb legyen, mint a kasié, és legyen nagy szex.
0: Hazamegy a cigány ott a hatalmas palota, hazablakból egy szép asszony integet. Kinyitja az ajtót, ömlik ki a házból a keksz. Visszamegy a cigány a gazsihoz.
1: Ha kívántam, nagy ház lett. Nagy házat kívántam, szép asszony, kívántam, szép lett a szasszony. Ha kívántam, nagy szex, aztán most ömlik a házból a keksz. Ha miért, mit gondolsz én? Nagy téniszt kívántam.
0: Somebody to love, Jefferson Airplane.

egy nagyon jó feldolgozásban a dal, amely talán a 80-as vagy 70-es évek, segítsetek! Szerintem a 70-es, de lehet, hogy a 60-as. Hát kedves Liza, erre telik ma este. És felfrissülünk most egy picit. Mert fresh.

Hát nem tudom, hogy érkezem-e lejátszani a dalt 21 óráig, de megpróbálom. A következő dalban majd egy mashup jön, amelyben a Bluetooth Gang fog majd nekünk énekelni, és a 20 Fingers. Hát az ő daluk lesz majd összerakva egy dalba. Ugye az egyik dal a Shardik Man, a másik pedig a The Touch. Egyébként ez pedig a Fresh volt és a Cool and the Gang.

0: Music Party Kékzivel Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban.
1: Bitangyó Rádió.
2: Haha, spray over. Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals.
3: Na, egyefere, én ezt a dalt végig játszom.
2: Shriveled little short dick man!

0: Na hát ezt jól összerakták. Hát az volt a 20 Fingers, és ez volt a The Bad Touch, és a mi is a Shoreditch Man, és a 20 Fingers, és a mi is volt még. Na, segítsetek! Bloodhound Gang!
1: Program ajánló következik.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en.

0: ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Eurodance Mania.

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten itten.
2: Program ajánló hangzott el.
3: Nos hát én mindenkinek további jó szórakozást kívánok a következő egy órához itt a Music Partyban. A cseteseknek és a külsős hallgatóknak is. És az első óra ugye befejeződött, jön a második óra, a második órát pedig Running Man fogja kezdeni Fancy-vel.

Ez a Running Man és Fancy. 21 óra 06-os perc van. Az én nevem pedig Kézikocska Zoltán, a Music Partyt halljátok itt a Bitangyó Rádióban, amely műsor minden kedden 20-22 óráig, vagy tovább.

elfelejtettem az elején mondani, hogy ezt a műsort fülhallgatóval ajánlatos hallgatni, mert olyat hallotok,

l'amour toujours. I can fly with you.

0: És a cseten hát nagy eszmesere van a sorozatokról, mert hát kérdezték, hogy mit is csinálok éjjel, hát filmezek. Általában filmezni szoktam, és most egy nagyon jó sorozatot nézek, a harmadik évadot a Sárkányok házából. És eszembe jutott egy dal, amelyet le fogok most játszani, egy filmbetét dal jön. Hát remélem, hogy sokaknak ismerős lesz. Ha pedig nem, akkor majd elárulom, hogy melyik filmből való.
1: I still believe in your eyes. I just don't care.
0: Kedves maskora, l'amour toujours.
1: Life, baby,
0: Gigi D'Agostino.

Egyébként meg 21 óra 19-es perc van. A cseten pedig itt tartózkodik velem Zen, Suncorgos, Szerin, Szalamander, Nefertiti, Maskora, Liza, Kata, János, Csámpás, Rozi, Bubut nem hagyom ki, és Bubunét sem, most ezúttal, Békatka és Wolfi, valamint Roni is itt van még. Hát remélem, hogy Roni is hallgat, azért, mert hát gondolom fáradt lehet, ő már 2 órát lehúzott.

Hát örülök, kedves maskura, hogy Joe most már megtudta. Semmi más nem kell tennetek, csak meg kell kérdezni. És akkor ezután jön a film betétdal. Egyébként most jelent meg a második része a filmnek. Én azelőtt még az elsőt sem láttam, azután megnéztem az elsőt és a másodikat, és hát én, nekem tetszett. Hát ez volt a Gigi D'Agostino, L'amour toujours, és az I can't fly, vagy I'll fly with you, pontosabban. Már szemüveget kell feltenni, mert nem látok. Choose your destiny. Na jön akkor a betétdal. Test. Kedves Wolfi, ez nem intim, hanem ez csak egy betétdal. És akinek ismerős a cseten, azok be is írhatják, ha felismerték.

Wolfi pedig elkésett. Mire megtalálta a gifet, addigra Ronnie beírta. Your soul is mine. A második jobb, mint az első, Ronnie. És akkor elárulom, ez a Mortal Kombat betétdala, de viszont egyiptomi remixben.

Móriczka egy új órát kap, de az pár nap után megáll. Erre Móriczka szétszeri az órát, és egy döglött hangya esik ki belőle. Hát felsóhajt. Na, meghalt a gépész.

0: Na, ha már így bedurvultunk, hát gondolom, hogy Nefertiti, ha még itt van, akkor örülni fog a következő dalnak, mivel rockzene jön. Picit más köntösben. Choose your destiny. Rockzene új köntösben 2026-ból, egy picit olyan popposabb stílusban. Köszi, Békatka. Egyptian remixben a Mortal Kombat.
1: Bitangyó Rádió.

már csak fél óra van hátra, 21 óra 32-es perc van, nem is egész fél óra, csak 28 perc. A Manhattan dalát hallottuk, a rossz vagyok. Természetesen 2026-os köntösben. Na és akkor Lizának üzenném, hogy Italo Disco következik.

Hát ez volt a Summer Desire és az Italo Bios. Következő dal is egy mashup lesz. Mégpedig a Culture Beat és a Snap lesz majd egybegyúrva. Mármint az ő dalaik. És ez majd a Mr. Rain és a Rhythm Miz.

0: kapusát, én remélem, hogy mindenki jól érzi magát. Mert erre lesz ez még rosszabb is.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

És Katának szóltak, ideje ágyba menni. Hát köszönöm, hogy itt voltál, jól bírtad, Kata.

kedves Békatka, holnap és csütörtökön. És ez már az Alphaville és a Big in Japan.

1984 és a Big in Japan. Alphaville, egyébként a dal 2026-os remix. Na most a következő dal az 2002-ből szól majd meg. Vagyis hát 2002-es a dal, de viszont 2026-os a remix. Egy nagyon ismert dal. Én egyébként valamikori Viva TV-n láttam először.

21 óra 48-as perc van, és a cseten még mindig itt van. Zen, Suncorgó szerint Szalamander, Nefertiti Maskura, Liza János, Csámpás, Rozi B. Katka, Wolfi és Roni. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem.

Két szőkenő, vagy két szőke színésznőcske beszélget a menő klubban, pontosabban. Te emlékszel arra a rövid miniszoknyára, amit a tegnap esti partén viseltem? Ó, igen, nagyon dögös voltál benne, mondja a másik. Ez igaz? De ma jöttem csak rá, hogy az nem is miniszoknya volt, hanem egy öv.

0: Bitangyó rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Hát olyan hamar lett vége, hogy észre se vettem.

Jó van, Békatka. Akkor itt egy másik. Jó napot, asszonyom. A zongora hangoló vagyok. És kihívta magát. Hát, szomszédok.

A művésznő neve Gala. A dal címe pedig Feed from

Pitbull. És a Hotel Room Service.

Hát Isten látva a világon pusztító drogőrületet, úgy dönt, hogy a droggal csak akkor veheti fel a harcot, ha megismeri azt. Ezért leküldi apostolait a földre, hogy szerezzenek be mintákat. Eltelik némi idő, és szép sorban kopogtatnak a mennyország ajtaján. Megjön Péter, és bekopog. Mit hoztál, Péter? Egy kis hasis hoztam Marokkóból. Megjön János, és bekopog. Mit hoztál, János? Hoztam egy kis kokaint Kolumbiából. Megjön Lukács, és bekopog. Na, mit hoztál, Lukács? LSD-t hoztam Amsterdamból. Megjön Júdás, és bekopog. Mit hoztál, Júdás? FBI, mindenki a földre, kezeket a tarkóra! És most lett éppen 22 óra. Köszönöm, kedves Liza!

Na, a következő dal egy olyan dal lesz, amelyet Pinocchio kolléga nagyon szívesen szokott játszani. Vagy szívesen játszik. Mert ugye hát lemezről csak azt lehet játszani, ami megvan.

0: Na, a következő dal akkor egy ismert dal lesz. Megint csak egy fülpihentető. Pitbull után szabadon a Phil Collins.
1: Ez a Music Party. Music Party. Music Party.

És azt hiszem, hogy éppen tegnap olvastam Phil Collinsról, mert most lett, most volt neki egy kerek évfordulója, azt hiszem. És írtak az életéről, és ezeket a dalokat, amelyeket most hallotok, például ez is. Szóval a legszebb dalai akkor születtek, amikor ő éppen válásban volt. És hát nagyon el volt keseredve, és hát a zenébe temetkezett. És akkor születtek ezek a dalok.

Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán. Ez a Music Party.

És ez volt a Radiorama és a 1-2-3. Na és újra jönnek a 90-es évek. Olyan 94-95 tájékán jött egy úriember. Aki nem is tudott sketchelt, vagy azt szokták mondani. Mert hát nem tudott rendesen beszélni.

És igen, Nefertiti írja, hogy még 12-en és 12-en vagyunk. Hát hálásan köszönöm itt is. És be is olvasom, hogy kik is vannak itt. Hát itt van Zen, Szerint, Salamander, Nefertiti, Maskura. Maskurán csodálkozok, Lizán is csodálkozok, János, ő mindig későn jön, Csámpás, Rozi, Békatka, Wolfi és Roni. Hát Roni, ő mindig itt van, ő itt marad. Még éjszaka is. Roni, ő már olyan, mint aki ide van ragasztva.

Igen, Békatka, jók vagytok. Pedig maskora már elköszönt, ha jól emlékszem. De hát biztosan ünnepelnek. Egyébként ez a Scatman és Scatman John.

Ezután a dal után egy érdekes előadó lesz. Nem is lesz, hanem jön. Az ő nevük, hölgyeim és uraim, Running Bumi. Hát, hogy miket találnak ezek ki? Ja, hogy tegnap ünnepeltetek, na hát. Tehát akkor Running Bumi. A dal címe az még érdekesebb lesz. Ta, ka, ta. De még hagyjuk az úriembernek befejezni. Na és akkor úgy döntöttem, hogy akkor 11 óráig mit szóltok hozzá. Már ha bírjátok. Romantikus számra jó szeretkezni. Hát én tudnék gyorsabbra is.

Maskóra pedig a legjobbkor köszön el, amikor romantikus számra fogunk szeretkezni. Bár én mondtam, hogy én romantikus szám nélkül is tudok.

Isten ments Békatka, ki nem hagynánk? Te is romantikusra szoktál? Minél hosszabb, annál jobb.

Nem kedves Wolfi, én csak voltam. Itt nem szokás a rádiónál, én szerintem nem szokás, ezt Pinokkió sokat is elmondja. Azért, mert hát legalább így különbözünk az önjelölt DJ-ktől. DJ csak akkor lehetnél, hogyha bulikban játszanál, szerintem. Rádióban inkább műsorvezető vagy. Én nem tudom, hogy honnan szedik ezt a DJ elő tagot, vagy hogy szokták ezt mondani magyarul. De nem illik oda. Már csak azért sem, mert néha egyesek még megszólalni sem tudnak. Maskurának pedig holnapra jó melót kívánok! És hát még el nem felejtem, Zsuzsi dala ma még nem volt. 1, 2, 3, 4.

Egyébként az előadója ennek a dalnak DJ Ziga 66. És a dal pedig a Dyla Camigo. Ez pedig még mindig a Music Party, 22.32 van. Kizikocska Zoltán a mikrofon mögött, és a Bitangyó Rádió. A következő dal pedig ugyancsak szóljon még egyszer a csetre. Már csak azért is, mert megtiszteltetek azzal, hogy itt maradtatok. Azok is itt maradtak, akik nem kérték, hogy maradjak. De gondolom, hogy egyetértettek vele. Tehát akkor Zen, Szerin, Szalamander, Nefertiti, János, Csámpás, Rozi B, Katka, Wolfi és Roni. Hát ez volt a Dyla Camigo és DJ Ziga 66. Na akkor jöjjön a cseteseknek egy újabb dal.

Lady Gaga és a Bad Romance. Amivel pedig folytatom, megint csak egy rockzene lesz pop verzióban. 80-as évek eleje.

Hát zen nem bírt engem elviselni tovább. Úgyhogy ő már aludni megy. Hát jó éjszakát neked, holnapra pedig, ha munkába mégy, akkor jó munkát.

Hát egy érdekes verzióban The Break in the Wall és a Pink Floyd egy feldolgozásban természetesen 2026-ból. És hát, hogy úgy gondoljátok, akkor mi fokozni fogom. Fokozzuk egy kicsit feljebb még. Habár Andi kolléganőm azt mondaná, hogy lehetettől lejjebb. Hát én megmutatom, hogy feljebb is lehet, nem csak lejjebb. Another brick in the wall.

0: Hát ez volt a Prince féle Purple Rain egy feldolgozásban 2026-ból. És B. Katka, hát akkor figyelj! Nem tudom, hogy ezt a dalt játszottam-e már, de ha igen, akkor szóljatok.
1: Egymásra nőnek a percek, zajlik a tört.
0: Mert ha igen, akkor kicserélem.

0: szeretni lenni.
1: Én úgy emlékszem, hogy ezt már játszottam. Mit szóltok, hogyha kicseréljük?
2: Párnánk puha, ágyunk öle lágyan ringat. Aztán zajok jönnek, felrobbantják az álmainkat.

Most a következő dal nem fog belepasszolni a portfólióba, ami keddenként szokott itt szólni. De hát Csámpás Rozinak megígértem a múlt héten, hogy lejátszok neki egy dalt az Eddától. Úgyhogy ez fog jönni most, így a végére. A legvégén pedig majd Tóth Wolf Attilának fogok küldeni egy dalt.

Hát ez volt a Bonanza Banzai, és ez volt az Újra élsz. Rozi, még ne köszönt, még nem játszottam le. Még a végén meggondolom magam, és akkor hiába köszönted meg.

Nem tudod, mi lesz még belőled. Apád szavai, mi

Tudig minden nap eljut, senki nem vár, nem jön eléd. Hazamennél, de nem kérnek belőled. Azt üzenik, maradj ott, hol eddig lehettél.

Nos hát, uraim és hölgyeim és uraim, sajnos a kijelzőn már 22:55 van, ami azt jelenti, hogy ez a Music Party is be fogja zárni a kapu itt nem sokára, és számomra nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzak, és megköszönjem azoknak, akik itt voltak velem a cseten, név szerint pedig Szerin, Szalamander, Nefertiti, János, Csámpás, Rozi, Békatka, Wolfi és Roni. Azoknak is köszönöm, akik kintről hallgattak. Vigyázzatok magatokat, kellemes további estét és jó éjszakát. Sziasztok! Egyébként meg a következő dal Wolfinak fog szólni, és senki ne gondoljon semmire, ne vegyétek komolyan, ez csak egy dal.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. A

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgő repet sarkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Bitonkyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.